Kedves hallgatóink, ma 2000 hosszonat, szeptember 16-a. A Tiárti Magyar mai hírösszefoglalója következik. Hakan Fidan külügyminiszter felszólította a feleket, hogy biztosítsák a hormuzi szorosonál történő biztonságos, zavartalan és szabad átkelést, valamint a háború előtti státus gyors visszaállítását. Fidan, aki Bakuban nyilatkozott, rámutatott, hogy a kölcsönös támadások fokozódása súlyosan károsítja a békefenntartó erőfeszítéseket, és felszólított a diplomáció úton történő megoldásra az Iránnal és érintett konfliktusban. Fidan kiemelt, hogy Irán biztonsága és stabilitása közvetlenül érinti Türkiét és Azerbajdzsánt, és hozzátette, hogy Ankara válság megoldásához való hozzájárulás céljából kapcsolatban áll az összes érintett féllel. Szaúd-Arábia légvédelme megsemmisítette egy huszi dront Mekka közelében, mielőtt az belépett volna a Szentváros légterébe. A szaúdi légvédelem elfogott és megsemmisítette egy drónt, amelyet a jemeni huszi csoport indított meg a Muszlimszentváros közelében, közölte a Szaúd-Arábia vezette koalíció. Turki el-Malki, a koalíció szóvívője, elmondta, hogy a drónt a korlátozott légtérbe való belépés előtt fogták el, roncsai pedig a város déli részén zuhanták le. El-Malki a huszik második mekkai cibavételi kísérletének nevezte, mondván, hogy a két szent mecset és a zarándokok biztonsága vörösvonal és intézkedéseket ígért a további támadások elrettentésére. Az ENSZ az izraeli buldózerek továbbra is a földtel teszik egyen növi gázát, a halottak iránti tiszteletet teljesen figyelmen kívül hagyva. Volker Türk, az ENSZ emberjogi főbiztosa, beszámolója szerint az izraeli erők által elfoglalt számos gázai területet továbbra is buldózerekkel teszik a földtel egyen növi, és a romok alatt fekvő holttestek iránt semmiféle tiszteletet nem tanúsítanák. Türk kijelentette, hogy úgy tűnik, minden család maradványt előkerítették, és arra figyelmeztetett, hogy ezek a leletek csupán a jéghegy látható része lehetnek.

Hangsúlyozta, hogy a folyamatban lévő jogeljárások fényében meg kell őrizni a jogsértésekre vonatkozó bizonyítékokat, és felszólította a nemzetközi ellenőröket, hogy biztosítsanak hozzáférést Gáza minden területéhez. Az ENSZ a jemeni összecsapások miatt több mint 100 000 ember kényszerült elhagyni otthonát. Az ENSZ között, hogy a jemeni kormányerők és a huszi lázadók között összecsapások miatt az országon belül több mint 100 000 ember kényszerült elhagyni otthonát, és több ezer embernek külföldre kellett menekülnie. Ez a kitelepítés egy olyan egyhetes támadás után következett be, aminek eredményeként a huszi lázadók elfoglalták Jemen Vörös-tengeri partjának fennmaradó részét, és megerősítették uralmukat a stratégiai jelentőségű Bab el-Manbet szoros felett. Az ENSZ menekült ügyi főbiztosa közölte, hogy a jemeni nyugati partvidékeken eszkalálódó összecsapások következtében több mint 100 000 ember kényszerült elhagyni otthonát, az országon belül is több ezer embernek biztonságot keresve Dzsibutiba kellett menekülnie.

0: UTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşurat Hayak
1: Kit oldalu kapçolatı okuruldi şu teşvegi ve sonşa gru tergi to sekeşu talumuki Siria. Marco Rubio, Amerika'yı külüdüm ister telefon besilgeti şuren tergi to teşvegi ve sonşa gru eşu soruşab. Eküt mükürde işrül asat el sahip bani Siria'yı külüdüm ister. Rubio, hanşu yosta Siria'yı keşvapşegi çoporto foyamatoş integrasyoyana fonto şuagat eşu mil hatta Siria előre haladását a nemzetközi atomenergia ügynökséggel. A Szíriai Külügyi Minisztérium híre szerint a telefonbeszélgetés során a két oldalú kapcsolatokra és az együttműködés megerősítésére is kitértek. Gázában 9 ember veszette életét egy izraeli támadás során megrongálódott épület összeomlása következtében. Az összeomlott épületben több mint 60 palesztin lakott. A gázai övezetben egy izraeli támadások során megrongálódott 6 emeletes épület összeomlása következtében 9 palesztin veszette életét, 14-en pedig megsebesültek. A Wafa palesztin állami hír ügynökség híre szerint Gáza városától Tihnugadroz Eszina körzetben összeomlott egy korábban az izrael hadsereg támadásai során megrongálódott 6 emeletes épület. Az izraeli támadások során megrongálódott épületben több mint 60 ember tartózkodott. Oroszország sürgősen konkrét lépéseket kell tenni a szürben folyó fegyverkezésű verseny megakadályozása érdekében. Troy Meink, az amerikai légierő főtitkára kijelentette, hogy rendelkeznek az űr ellenőrzéséhez szükséges fegyverekkel. Oroszország pedig közölte, hogy sürgősen konkrét lépéseket kell tenni a szürben folyó fegyverkezésű verseny megakadályozása érdekében. Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvévője újságíróknak nyilatkozott, az amerikai légierő főtitkára Troy Meink azon kijelentéséről, miszerint rendelkeznek az űr ellenőrzéshez szükséges fegyverekkel. Zaharova rámutatott, hogy az Egyesült Államok ebben a kérdésben romboló politikát folytat és hangsúlyozta, hogy ez negatív következményekkel járhat a következőket mondva. Washington saját szűk érdekében teljesen hajlandó figyelmen kívül hagyni azokat a katasztrofális következményeket, amelyeket az űrben bekövetkező bármilyen fegyveres konfliktus az emberiség számára okozhat. Ez veszélyt jelent

0: az őrrel kapcsolatos tevékenységekre és az országok űrkutatási lehetőségeire nézve. Zaharova szóvívő kijelentette, hogy haladéktalanul meg kell kezdeni a tárgyalásokat az űrben történő fegyver elhelyezés betiltásáról.
1: Türkiye utca ízei.

A Türkiye utcai ízei első részében a döner történetéről beszélünk. Ezt a finomságot fogyaszthatjuk tálon felszolgálva, kenyérbe töltve, vagy joghurttal és paradicsom szósszal kísérve is. Egy dolog azonban biztos. A döner bármilyen formában is tálalják, Türkiyében mindenki által kedvelt és szívesen választott étel. Nevét a forogni jelentésű török dömmekigéből kapta, jelentése pedig nyáson forgó hús. Ez a fogás nem csak Türkiyében, hanem Európában, sőt az egész világon hírnevet szerzett magának. A török konyha egyedülálló ízeivel, mély történelmi gyökereivel és gazdaságával mindig is ismert volt. Az iparosodás és a városok népességének növekedésével az emberek igényei is megváltoztak. A fogyasztásnak gyorsabbnak, praktikusabbnak és megfizethetőbbnek kellett lennie. Ez a változás az étkezési szokásokat is formálta. Az utcai ételek idővel nem csak szükségletté, hanem külön kultúrává váltak. Az álva elfogyasztott fogások saját koruk szellemét tükrözték. Ha azt kérdezik, mik azok az utcai ételek, röviden így fogalmazhatjuk meg. Gyorsan, menet közben elfogyasztató, praktikus, mindenki számára megfizethető, ugyanakkor az ízlést is kielégítő ételek. Most pedig nézzük meg technikai értelemben, mi is az a döner. A döner valójában egy kebab fajta. A száraz tűzön víz nélkül történő sütési technikát nevezik kebabnak. Természetesen a döneren kívül számos más kebab változat is létezik. Nyáson, földkemencében vagy tandurban készített kebabok. Sőt, léteznek fazékban vagy cserépedényekben főzött kebabok is. Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a kebab technika már a szeldzsuk korszak óta jelen volt az oszmán konyhában. Bár nincs pontos információ arról, hogy a döner először hol és hogyan jelent meg, a történészek több nyomra is rámutattak. A döner nyomai számos forrásban felfedezhetők. A legrégebbi ismert említés az 1660-as évekből származik. A híres török utazó Evliya Cselebi a Szejáhat Neme című művében, amikor a krími látogatásáról írt, egy dönerhez hasonló ételt említett meg. Leírása szerint a húsokat egymásra helyezték, majd vízszintesen sütötték a tűz fölött. Ez a módszer nagyon hasonlít a mai csákebabra. Az idők során a döner vízszintes formából függőleges formába alakult át. Ennek legvalószínűbb oka az volt, hogy a függőleges rendszer praktikusabbnak és könnyebben alkalmazhatónak bizonyult a városi életben. Arra a kérdésre azonban, hogy ki a döner atya vagy feltalálója, nem lehet egyértelmű választ adni. Sok más ételhez hasonlóan úgy vélik, hogy a döner is hosszú évek konyhai és kulturális kölcsönhatásainak eredményeként alakult ki. Egyes források szerint a döner eredete az Iskenderoglu családhoz köthető Bursa városában. 1867-ben, míg mások szerint ugyanebben az időszakban Kastamonulu Hamid Usta nevéhez kapcsolódik. Az első ismert vizuális bizonyítékot azonban James Robertson angol fényképész készítette 1855-ben Isztambulban. Ezen a fekete-fehér fotón egy fából készült stand mellett álló döneres és a faszénen forgó döner kebabja látható. Ennek a fényképnek köszönhetően nyugodtan kijelenthetjük. A döner 1855-ben már Isztambulban is kedvelt és fogyasztott étel volt. Emellett úgy tűnik, hogy Anatólia különböző régióiban egymástól függetlenül is megtörtént a döner vízszintes formából függőleges formába való átmenete, és így kínálták a vendégeknek. Napjainkban a döner, bár minden tartományban az adott ízléshez igazodva különböző

változatokban készül, továbbra is Türkia egyik legkedveltebb utcai étele. Ennek legfontosabb oka, hogy egyszerre laktató és tápláló. Bár a döner ma már az egész világon ismert és kedvelt fogás Európában és más országokban különböző neveken is ismerté vált. Európai elterjedése főként az 1970-es évektől kezdődött Németországon keresztül. Az 1961-ben Berlinbe költöző malatjai származású Kadir Numan Németországban a döner atyának nevezik. Azt mondják, az első kenyérbe tett dönert 1972-ben kezdte el árusítani. Ugyanebben az időszakban Németország számos városában egymástól függetlenül is megkezdődött a döner árusítása. Most elérkeztünk adásunk legélvezetesebb részéhez. Milyen a jó döner Türkiyében? Először is nagyon fontos a hús minősége. A dönert általában vörös húsból vagy csirkehúsból készítik. A vörös húsos döner vagy kizárólag marhahúsból vagy bárány és marha keverékéből áll. Egyes dönerfajták darált húsból készülnek. Ha kevés az ideje és gyors kiszolgálásra vágyik, akkor a kenyérbe vagy lavasba tekert döner remek választás lehet. Ezen kívül rizssel vagy pide kenyéren tálalva is megkóstolhatja ezt a finomságot. Azoknak, akik a pide tetején felszolgált dönert választják, a paradicsom szósszal, illatos vajjal és okurttal való tálalást ajánljuk. Türkiyében a kenyérbe vagy dürümbe készített döner az európai változatoktól eltérően általában szósz nélkül készül el. Köretként többnyire paradicsomot, hagymát és ecetes uborkát használnak, mert itt a hús íze van a központban. Emellett pedig egy hideg ajrán tökéletesen illik mellé. Ha Türkiyében járnak, ne felejtsék el megkóstolni a legízletesebb dönerjeinket. Jó étvágyat kívánunk! Türkiye utcai ízei.

Keďže šalgatu ing autoru gradio modernia vodasha met minden av ogyoridő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak véget ért. Legközelebb honnap ogyoridő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n viszonthallásra.